omegen nos helgóseska, nevet, hogy iszkasszit, hó, és mesége megjelviszom. Akkor nisámedátom, de nem tudom, nincs asszabb se, se tagy iska gauge és hossz szopocs. Eskü meg begamedátom, de nem én nem asszabb itt, ne zsáj iska, sem olyan minden hossz szopocs. Akkor csak dolgok itt, mert dolgok, hogy azok a hegedi hisz, bígy oda kiba, hó, eskügy. Ó, nocska, eskügy, hó, nincs hasszom, de nem begsebb, és egyet szíjt, stászom. Akkor hegiba, nisztem, Gai tak not give a jay debit seed eo hai or the jay debit seed a jabit seed the say judge shouts a mau hate date. Although the beta just seen at Hogan James Gladstone, who the hit the such you blood reserve, who the halberda. Hey, Magini, you go the go who die. And Omex Senator Gladstone, and then I'm the no now shop to hit the blast dogan. Ke megint de nisztunk egy stáska, hogy szült azon, ahogy nisztem gejjel, de gond nélkem szült is, hogy ebnesz kent, hogy is ilyebb is seg nóta. Hogy ebnesz kuda, hogy antaut stát, hogy mi így mi a. Ke megint is tebak a muska, hogy így jazz meccseg, ahol a jó, hogy így újban bíta a szviska, hogy így a jó. Ke megint is kudom, hogy gond nélkem szült is, hogy ne antaut stát, hogy mi így mi a. Hogy így gejsz bígóbna. Umágot kérhenos a keskezsó szűzt az, hogy nissab, kétszer nissab, nissab, sem látom, de a nissab. Hagós est, hagót ott kástón esteg nagy, ott a köbek, nint kibagani genskodni a liberals zsáré, hagyon nyelkem meg, hogy ott Paulin Mahoa, hagyon Paulin Mahoa, hagyon igen genskodni a parci kibekhoa. Kér meg a nagy, keskes. Nisad sem látom, de no, nisztem, no, nincs, hogy esetet szíjt stászom. Akkor, nesze bagacsi, jajú, gobnán, zsóhó, anzsi, hagyi, bimsket, oda hozzá, igen, és seg, de gejés, mert a begöncs. Bekstem, de no, nincs, hogy sem, hogy is, igen, már most is, így komis gani, ájúk nélkibó, hogy ebben skács, ki meg nélhet, ki pedig, oda hittetsz a gyújtsi bűcs, túl tadószak, oda hittetsz a legszín zsánk, és ezt szépen nagy se gondolhatok sem. Ájúk nélkibó, kedve benne a hecska, hogy nél, én tegyed ebben skács, mert ha nincs, hogy edda vagy, hogy diónóa, ha ne ská, meg az edda vagy, hogy diónóa, vagy In meg Bruno, a Bruno a Fore, hago kan igen ske kuya ga ke ke ke ma ma chi tit. Ei chen hin ye ga ga de banu ha chi tit mo chen ji gon ha dan ta ga bim mi dan ten ha ga dan ji ta ga dan ten ha ga ga bim ske sh man wa yo o am stuk shi o man ga ji na twa ga yi o ha ga ni ha ji da wa du di on ha ma go no shi ga di speech it's a gon in the ha ba jo wa shi ge

0: ahok megcsoda itt már dokzsgibaten, ha csadís is, hogy oda hitet szerítse, csi oda hiusz, is csehteje. Oda hitet szerintem, hogy csak bitten egy csóasz keigen, és ahogó nocsám, kitt tanul is, igen. Kitt dokzsgón, hogy egy sebe, és mit át, kitt dokonen dokzsgén, hú, meg új, tud, egy uapca, ahogó, kiehám, kitt oszaszkon is, no, nausabb, kitt dokonen dokzsgén, Ude hitet szemet hegmi új, ha go nem nem percentes nem nem go jamiman bestes úgy a dokszic ha kiemek a dokszkon eszben a maja hapta dipszka a bejkszab a dokszin dozgen ho apca hoi kedi okszkon nisht no nisht szab gettogon en dozgen akkor Egyedi is iskáz. Oda itt az, hogy Valdor, Szenetérge meg Émas. Ó, nos, hogy doksón, hogy iskáz. A bejegsáv, hogy tukon en dozsgén, ha apca, ha kacsik jokszkon hihicsta. Nisnón isáv, hogy tukon en dozsgén. Még meg oda hitt az, hogy obicsóan egy doksz, ha gónos nem lupusztán csesti, csesti. Na, hon en ozsgat, hogy men bestes. Ó, meg o apca, nisnón lupusztán csesti, hon en ozsgat, hogy men bestes, kahogy csecs, se bejegyem. Ki a meget is kapta is, és ennél nem nausabb, itt a gondosgén, utá új hitet, és Montreal egyes, ahogó, nocsáj, kedd mi ment besten, így stáv, és nem mondom, hogy senki vagy, és nem hónap, hogy sem ment bestes, én új gondosgén is asszabb, hogy itt a gond. Hú, meg ugye egy naptig, hogy egy hópca, ahogó nem tudom, percentes, nem tudom, hogy sem ment bestes, hogy csak kapta is, hogy Nis tno, nis abgit to gornay. How can Hindu chicken?
1: Nino Nimok, Changadeno, CBC North.